Szerintem a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakértők, hogy a szakért